gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Fire. Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: amire annyit táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
2: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Van más?

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: '80s, '90s, 2000s, Music Radio. Music Radio.

0: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
1: I'm in the rain.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Enjoy this trip.

Your ideas are strong. You.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50. 4 30 50.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Check the sound around and let the speaker pound.

It's a natural grace for watching.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Okay!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ.

0: 14 óra van. You're listening to Super DJ
1: Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.
1: Let's

Köszönöm, hogy a kedves földlakó emberek, mindenkinek gyönyörűséges szép délután kívánok, csütörtököt, ilyen már az kis pénteket, és itt a makarédben nem tudok a boriszkát halljátok. Szokásosan kellemes zenék mellett igyekszem a délutánt apró szilánkőre bontani, remélem, hogy velem tartotok. Mai kedvenajával, a tele alával kívánok, jó vétet, jó hallgatózást!

Zében érkeznek itt a kedves emberek. Szép napot kívánok neked, a kedves emberek. És a István úr Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből is, hogy családilag hallgat minket. Hát igen, érkezem, igyekszem, mi a mérdés után. Itt van velem Dini kisasszony, és Csikkedi csokkolom, szintjének egy gyere, de aztán autó DJ-nek is írt. Mit válaszolt? Na, ahol alig Bálint Balúrnak is kellene, mert szétabott, hogy ott az emlős fényezőműhelyből, óvatosságra itt mindenkit vigyázzatok magatokra, és neked is. Köszi, hogy itt vagy velünk.

már lassabban résznő vagyok. Nem úgy az éjszakás munkavégzéssel van gond, egyébként fantasztikus, nagyon jó helyen van. Nagy csarnokba egyedül programozgatni, néha zenéznek, meglátogatnak, úgyhogy szavam nem lehet. Délutáni megébredéssel ez szóval nehezebb, nem tudom ki, hogy van vele. Nehezen bútolok, úgyhogy a Windows jel még ottan az agyamban. Na de! Végig jött a kutatásban, Titanium ezúttal, spanyol nyelv.

Nézzük, milyen viccek vannak itt délutára. Móka kaptárból, miket lehet kihúzni, rögtön az első felütét, még a viccet el sem olvastam, már rögtem rajta, nem tudom ki mennyire vizuális, én azért elég rendesen vele tudok mélyedni a vizuálitosok képzeletbe, méghozzá két százlábú a szépség királynő választáson beszélget egymással, hát ez milyen, nem? Azt mondja, hogy össze kell lapozni. Gyönyörű lábai vannak ennek a nőnek, szép, csak milyen kevés. Tehát akkor a százlábúak csak zsűrizni voltak a szépségek, szép, csak milyen kevés. Egyébként a százlábúnak se százlábú, hogy gyerekkorban megszámoltam, sokkal több van neki. A férfi Ausztrália nyaralása után mesél a haverjainak, csodálatos egy ország, az Ausztrália. Minden van ott, ami kell. Várok, nekem stand a gyerekeknek, napsütés a feleségemnek, és cápák az anyósomnak. Kérdés, hogy anyóstól mennyire félnek szegény cápák. Na, következő. Rávettem az uramat, hogy minden reggeli után egyen meg egy fej fokhagymát, tehát ez jó fogyókúra. Fogyott tőle? Egy dekácsa, de legalább a kollega női most meg kerüli. Pedig jó fokhagymaszag, még a vántörököt is elriassza, nem? De, na. Hölgyem, borzasztóan sajnálom, elütöttem a macskáját, szeretném valahogy jóvá tenni a dolgot. Oké, tessék neki ilyen jegedet fogni, örülnek, hogy nem bagzani küldte. De hogy az ilyen. Na. Vigyedek a fogyatásban, mint el a sexy bitches?

Webeszámú 0-745-95-995-ös Fanyán Boris Kács Sivó, bulik a rendezményekkel, etc. 0-32-19-48-07. Mindig csajoskodunk, Rian érkezik, jön a nar, ez az Only Girl.

Elképzelve, a mai morgás időközben átalakult, mert hogy lettek fejlemények azzal kapcsolatban, amit maradni akartam pont a műsor elején, de azért megpróbálom így magát a helyzetet fölvázolni nektek. Ez kicsit olyan önvallomás jellegű lesz felőlem kapcsolatban, hogy ritkán szoktam ilyet csinálni, de hát mi családiosan vagyunk itt a rádiónál, ugye szoktuk viccesen mondani, tehát igazából adom, hogy ennyi talán belefér. Mondom, azért elég sokan lehet tudni, hogy nem sokan tudjátok, vagy ismernek tudják, hogy én azért úgy nem nagyon szoktam a véleményemmel fukarkodni, tehát mondom, hogy gondolom, igyekszek nem bántó lenni, de tulajdonképpen azért annyira sokat nem teszek azért, hogy az őszinteségemben, hogyha esetlegesen túltolva vagy akár másoknak rosszul lesz, hogy lolog van, akkor nagyon ellene tegyek. Gondolom, hogy néha az igazság, vagy általam miért igazság, azért kell, hogy fontos legyen. Miért is mondom ezt a dolgot, hogy tudjátok, hogy több mindennel is foglalkozom, a zenél és a fő, de emellett azért vannak különböző más dolgok is a több részegségem, mert próbálok talpon maradni ez a szép csodálatos világban. Na most egyik ugye a lehetározat, és az azt jelenti, hogy különböző emberek is szoktak jönni lehetározni, irányítani, megszervezni a lehetározatot, és ebből gondolom, tudjátok, mi ez a lehetár, különböző cégekhez kell járni, és különböző megrendelőink vannak, akik tovább vannak más cégeknek, szóval ez ilyen szép kavalkád. És van egy, nem mondom ki a nevét, három betűs lehetározó az övék, aki megkért, a másik cégnek dolgoztunk, éppen akár mondhatjuk konkurenciának is, és kölcsön kértek minket, illetve egy pár embert a csapatot, és különböző lehetárokat csináljunk. Ugye ez volt alaptéve, megegyeztünk, ugye nyilván pénz, úti költség, etc. Csak hát jöttek különböző problémák, probléma volt az elszámolással, nem annyi lett, úti költség nem került megtérítésre, illetve hát beletett az ember ilyen plusz dolgokat, hogy mit tudom én, hogy tudjuk a mi netünket használni a lehetározatot, nagyon megbecsülve. Illetve ilyen dolgok történtek még, hogy kollégát nem engedték ott leszállni a lakót, vissza kellett neki jönni majdnem 20 kilométert, hát hogy ez a szabály és a hang nem sem nagyon tetszett, illetve volt egy ilyen történet, hogy ilyen nagyon-nagyon beteg hölgyeményt többször engedtek úgy dolgozni, hogy látszott rajta, hogy vagy tüdőgyulladása van, vagy covidos, időt az utóbbi, és én szót emeltem. Na, hogy utána elsőre, másodszorra az akkori lehetárvezető cég ilyen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen kisfőnökei, fiatal srác, egy picikét úgy érzem, hogy nem nagyon találta meg a hangerőt és a hangsúlyt velem, és ezt egy kicsit úgy szóvá tettem, illetve másodszor meg kicsit emeltebb hangnemben, és akkor aztán ebben lett egy kis vita, illetve egy idő után már azért én begurultam. És hát így, ahogy mondani szokás, rendesen kiosztottam az emberkét, és csúnya szavakat is használtam ehhez. És erről jött egy jelentést, és onnantól kezdve én nem kívánatos lettem annál a cégnél. Tulajdonosan nem nagyon értem, érintett a dolog, illetve csak most annyi történt, hogy kaptunk egy másik felkérést, lehet áll egy másik csapattól. És éppen megegyezés előtt álltunk, amikor kiderült, hogy ez a cég lenne a fő megrendelő, ahol én ugye nem kívánatos vagyok, és érte, ez most a 3 éves történetről beszélünk, és még mindig ott vagyok a fekete listán, hogy velem ne, és az volt odaírva, hogy összeférhetetlen vagyok, és hogy félelmet gerjesztek az ő embereikben, hogy tessék tudom rettegni. És az jut eszembe egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki az igazságot elmondja és kiáll a saját jogaért, az miért félelmetes dolog? Hát nyilván nem kell kiprovokálni, hogy ez történjen. Nem mondom, hogy minden esetben szélrevezető ez, de nyilván az ember nem is mindig tudja kontrollálni az érzelmeit ilyen helyzetben például. Úgyhogy ez lett volna a felütés, viszont annyi történt közben, hogy úgy tűnik, hogy viszont a cég, aki ezt a lehetározó céget megrendelt, aki minket is szeretne, ő viszont ragaszkodna hozzánk, úgyhogy valószínűleg lesz megegyezés, illetve egy picikét talán az a jó eső érzés, hogy miért mindentől függetlenül tudunk maradni, és az e-mailben szerepel ez, tehát kétszer is elolvastam, hogy ragaszkodnak a csapatunkhoz, hát az a munkavégzésünkben nagyon úgy tűnik, hogy akkor nincs probléma. Én azt tudom ígérni mindenkinek, és leginkább az ilyen cégvezető alatt levő kicsi emberkéknek is, hogy kérem, a köszönöm, meg ilyenek azon nagyon tud működni, viszont hogyha valaki egy picikét a hangnemet eltéveszti, a szembesüljön azon, hogy akkor hát nem is hasonló, hanem kicsit túltolva kapja ezt vissza tőlem, érezem bár. Ebben a pár évben, ami hátra van, az a 60-70, aztán nem fog rajta változtatni. Illetve még azt tudom emellé mondani, hogy hogy is szokták ezt mondani? Mindig meg kell adni,
a gondolatnak a teret ahhoz, hogy az kijöjjön, és akkor abban nem lesz baj. Ja, igen, még egy dolog volt, meg két dolog van, és ez minden ilyen megrendelőnek, meg ilyeneknek azt hiszem, hogy nyugodtan oda lehet írni, hogy én két dolgot utálok az életemben, nagyon, hogyha hülyének nézek, akkor hogyha éhes vagyok. Úgyhogy, ha meg kettőből egy van, akkor már baj van. Úgyhogy remélem, ez nem fog előfordulni. Na de ennyit rólam, meg a lehetárokról, zenéljünk tovább.

Zsuzsa úrnak is szél szerda után is szél csütörtöket is kívánok, hogy a Ferenci Adamúrnak is minden számolat. Hogy mondjam, hangolódtak a hónap, hát igen. Lehetek ott minél többen, hogyha a Szuper DJ Rádió találkozóról van szó. Önnel ajánlok minden egyes megmozdulást a buliról.

rengeteg üzenetet kaptam, illetve tolmáskodásra kértek fel, amit nagyon szívesen megteszek. Ferenci Ádám úr írja, hogy hát tulajdonképpen nagyon készül a bulira, és ez egy-két gondotott melléket, hogy hát egészen pontosan holnap azt mondja, 15 órakor indulunk a buliban, hangolódunk már egyébként erre a holnapra, a párom holnap 14 óra ugye dolgozik, de mindenképpen megyünk, mert hogy veretni kell kőkeményen, ahogy az kell, és persze üzeni a párjának, Ferenci Ádám úr, nem kell izgulni, minden rendben lesz, odafigyelek, nagyon figyelek, hogy ne legyen baj. Hát gondolom, hogy mindenféle alkoholfogyasztásra kapcsolatos aggályokat igyekszik eloszlatni Ádám úr, és ami nagyon fontos, hogy írja mellé, szeretlek Nagy Gabriel, hogy a kedves Nagy Gabriel, remélem ezt hallod, éppen most való szerelmet rajtam keresztül Ferenci Ádám úr, és ígéri neked, hogy ha meg is kapja az elhajlási engedélyt, nem csinál hülyeséget, én pedig, mert nagyon jó műsorvezető vagyok, ezért aztán mellékeltem egy igazi ideillődat. He doesn't love you, semmi sem változtatja meg a szerelmemet, szól a felvétel, és persze egy igazi klasszikban, egy igazi átdolgozás, Lolisszal is ezúttal dört részen szalameklódot halljátok.

Mert én azért amíg szeretjük, meg keresjük a szerelmet, egyúttal gyorsan nem mondanám, hogy kellemes az időjárás. Így tehát a 25 Celsius fokot mérünk, viszont már lehet némi zivatar is, illetve idegfronti hatással is számolnotok kell, viszont a nyári ruha esernyővel legyen veletek. Egyik rajtatok a másik veletek persze. Csütörtökön egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségben, helyenként alakulhat ki, ugye eső, zápor, zivatar, élénk erős lesz az északnyugati szél, zivatarok környezetében akár jön a széllökések is jöhetnek, délután ugye 25 fok lesz az bizonyos csúcshőmérséklet, egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet pénteken, aztán a hétvégén majd melegszik az idő. Pénteken tehát a napsütésre lesz majd a fő szerep, viszont azért jöhetnek zivatarok, záporok, továbbra is sokfelé kísérjük majd élénk erős lökések az északnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15, a legmagasabb pedig 22 és 28 fok közé melegszik, mármint a levegő. Szombaton kérem szépen veszít erejéből majd a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, vasárnap élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 32 fokot is mérhetünk, mert csapadék megérkeztével azért majd vissza fog esni a hőmérséklet. Orvos meteorológia, hát kérem szépen, amint meg tudom nyitni, csütörtökön a nap nagy részében ugye jönnek a hidegfronti hatások, a szeles időben felerősödhetnek sajnos a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, hajnalban reggel a hűvösebb tájakon élők körével felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok és gyümölcsöt. Közlekedés meteorológia, a záporokban, zivatarokban, amik előfordulhatnak, bizony hirtelen romolhatnak a látási viszonyok. A napos időszakokban azért legyen nálunk naszemüveg, pollen jelentés, ez ugye fázisfélék, útifők és divatorfélék vannak a levegőben, alacsonyan a gombák viszont megint magasban vannak, úgyhogy tessék ellenük védekezni. A balcsin is kellemes az időjárás, viszont erősebb lett most már az észak-nyugati szél, jöhet a zivatar is bizony, a UV-sugárzás még mindig nagyon-nagyon erős, 16 óráig mindenképpen figyeljünk a bőrünkre, és a visszaéléseket jelentkezik a 22 Celsius fok, nekem egyébként az teljesen megfelel.

14 óra 37-es a frissítés és közlekedés információk. Kérem szépen, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán 85-ös Komárom és 65-es Tata csomópont között, Tatabány a Viatorvágy közötti terelésben mindenképpen figyeltek az autódásra, mert mind a két terelésnél a külső sávon lassabb haladásra számítsatok, főleg a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassult, illetve szakaszosabb torlódik a forgalom, lassabb haladásra, torlódásra számítsatok a Vicske és Herceghalom közötti szakaszon is, Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Véget ért a helyszínen is az M1-es autópályán az 56-os Tatabánya óváros, mindjárt olvasom egész pontosan mi történt. Igen, a Győr pedig vezető oldalon megszűnt a sávzárás, megindult a forgalom is, de közel 10 km-es a torlódás, lassan oszlik fel. Újabb baleset történt valamelyik, viszont az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelés végénél az M0-es kihajtásánál kamion kalambozott személyautóval. Bocsánat, a külső sávot lezárták a 17-es kilométernél, 22-es kilométertől lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Erős a forgalom szintén az M0-as autóúton, ezért lassabb a forgalom, szakaszos torlódásokban tudtok autózni az M1-es felé, a Péceli, a Maglódi szakaszon és távolabb a Gyáli szakaszon is. Az ellenkező oldalon az M5-östől az M4-es felé is erős a forgalom, telítődtek a sávok. M5-ös autópálya Szeged felvezető oldalon Lajospirosi és Kecskemét közötti sávzárás bizony, és ott is figyelni kell majd, bizony, és ahogy látom, torlódás lassítja a forgalmat, 6-8 km-es szakaszos a torlódás. Aztán baleset miatt korlátozások is vannak, ez sem nagyon jó hír. Azt mondja, hogy a 75-es főút forgalmát Vigát, Petend és Kapocs között, ugye a 28-as kilométernél, ott árokba hajtott egy személyautó, a helyszínen is idejére a félútpályát lezárták, a főúton élénk a forgalom. Egyébként azon a szakaszon, az Kapocs felé, hogy minimum balesetben nagyon tolják, lassabban menjetek gyerekek, majd sok a baleset. Ezen a hétvégén rendezik ezt, mert említettem a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat, ugye Magyaródon lesz ez a Hungaroringen, ezért aztán nagyon figyeljünk arra, hogy fontos tudni, hogy a főváros kifelé, fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint ugye Magyaródon jelentősen megnövekedett a gyalogos forgalom, ezért aztán az arra közlekedőktől fokozott türelmet kérnek. Még a felújítás az 52-es úton Fülöpszállás és Sót között, napközben akár 20 perccel is hosszabb lett a menetidő. A Duna alacsony vízállása is ugye, hát tulajdonképpen egy-két járatot érint a hajózás, mert július 20 és 26 között a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, illetve a szállodahajók továbbra sem érkeznek be Budapestre. Ezek érdemes odafigyelni, és egyébként mindenkinek békés közlekedés kívánnak, magatokra, szép lányokra, Moriszkára, kerekvilágra, hétvégi sofőrökre vigyázzatok, mert hazavárnak mindenkit, nem megvesze oda is, ahova elindult. Tinti Love után pedig mindig átdolgozunk, jön a Snap, Remixben Mr. Such a Career, és egy jó kis kedves muzsikám volt az egykoron, és most megint nagyon jól szól, Exterminate.

jártok ki, hallgatok és írjatok is nekem Tájföldre. Minden Feri Szabolcsul azt vette a fejem, hogy ott mutatja be a különböző kocsmákat, ahol nagyon sokan úgy hívják őket, ugye, hogy Steproom. És akkor Feri Szabolcsul írja, tavaly az épület tetején levő bárba mentem, de jött egy heves eső, hamar kezelték a helyzetet, leterelhettek mindenkit a földszinten található bárba, és penzor is lehetett ennek ellenére kérni. A lenti bár egy picit drágább, de többféle táj és külpönyű nagy üzemi és krapsor található, ami egyébként a Nuveszót a Tepromot jelenti, Tamonvajánkban, Majánk Csiángra, Vizüden, Csingrájban, Tájföldön található. Fantasztikusan nagyon jól néz ki egyébként, akkor lassan hatalmas kijelző jelent meg, hogy mikor és milyen van. Nagyon sokféle ember van, igazi multikultit lehet itt látni, tehát mondjuk tájföldiek vannak, hanem európaiak, tehát úgy ember is látható a fényképen, és nagyon érdekes, és nagyon finom sörök vannak, kicsit érdekesebb sörcsapos kinézettel, mint amit megszokhattok mondani, mondjuk úgy kicsit rusztikusabbak, de összességében nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy aki arra jár Tájföldben, tessék elnézni a Csiangrai Districtben, Csiangraiben, Tájföldre, és meglátogatni ezt a Nuveszót, vigyátok, fogyasszatok, ma is felelősség teljesen.

szenezt, amiközben rakott nekem itt egy fényképet, szervusz kedves Tamás. Anna vagy ilyenkor elkezdve ilyen agyacskán gondolkodni, és agysejteim így elkezdenek összeállni, aztán visznak, amelyre látnak. Isten mondta Évának ez a felütés, hogy ne legyen az almából. Te meg halandó férfi elvárnád, hogy hallgasson rád. Mármint Isten vagy Éva. Hát hogy is szokták ezt mondani? Én már feladtam az ilyen Évákkal kapcsolatosan az ilyen reményeim, hogy hallgassanak rám. Inkább mondjuk úgy, hogy van az a mondás, mindig a saját magad szava legyen a legfontosabb, saját magadnak, de azért a gombaszakértőt hallgass meg.

Na, kezdjük akkor a kosokkal a Boriszkópot, mint ugye mindig, július 23-a kos, nem lehet, hogy minden magától rendeződjen, egy őszinte, de nyugodt beszélgetés segített lezárni a félreértéseket, és visszahozhatja a bizalmat egy pontos kapcsolatba. Mikát? Érdemes újra elővened egy elakadt ügyet ma, de a részleteket még egyszer ellenőriz le, mielőtt végleges döntést hozol. Ugye ez fontos, ikrek, rájössz, hol aggódtál fölöslegesen, és melyik kiadást meg vállalást kell valóban átgondolni. Ne akar mindent egy nap alatt elintézni. Rákok! Most könnyebb lehet kimondanod azt, ami hetek óta kerülgesz, de ne csak a régi sérelmekre koncentrálj, fogalmazd meg azt is, hogyan szeretnél tovább haladni. Ez a sértsd meg magad ma is, vagy hogy mondják, sértődjél meg ma is, hogy így jó. Oroszlán, csütörtökön felismerheted, hogy nem minden félelmet tükrözi a valóságot, adj magadnak időt a csendes rendezésre, szűz! Keresétek a tiszta egyenes kommunikációt a pároddal, ne próbálj mindenkit kibékíteni a saját nyugalmat állán, fontosak a valódi kapcsolatok. Mérleges! Egy korábban elhalasztott beszélgetést vagy döntést érdemes ismét napirendre venni, ne feltételezésekből indulj ki, pedig egyébként anélkül nincs hova kiindulni, nem minden. Skorpiók, lehet, hogy nem pontosan úgy alakulnak a dolgok, ahogy eredetileg te elképzelted, de most már jobban látod a valódi lehetőséget, tessék visíteni a terveidet. Nyilaskáim, a múltban elhangzott félmondatok helyett most kérj konkrét válaszokat, és te is mondd egyenesen, mit tudsz vállalni, az átláthatóság több kellemetlenséget is megelőzhet. Ez tényleg így van, lásd mai tapasztalatban, mint Boriszka. Fontos kapcsolatban csillapodhat az elmúlt hetek bizonytalansága, talán most érted meg, miért reagált valaki érzékenyebben, vagy miért nem találtak a közös hangot. A béküléshez mindkettőtöknek vállalni kell a saját részét, de nem szükséges újra végigélni minden régi vitát. Nem úgy kérdés, hogy békülni mennyire szükséges, bizonytől már van ilyen. Használd ki a tisztuló helyzetet arra, hogy átnézd a félbehagyott teendőket, és ha lehet, pontosíts ki, miért felej, ne zsúfold tele a napodat. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, kiderülhet, hogy egy régi ismerős visszatérés valódi folytatás jelent, vagy csupán arra szolgált, hogy lezárass egy múltbeli ügyet. Tessék, megbízd ezekben a dolgokban, úgyis akkor jól fognak teljesülni, én pedig már is maradok tovább. Pápa Jóci után, Rózsa Magdival, de miről szólnod, mint az, hol, hogy szerelem?

a tatabányai tűzesetben a szalmavár elégése, mondjuk úgy, hogy rossz apropója a mostani érdekességnek, mert az agrárkamara figyelmezteti az embereket, a szalmabála nem fotózási kellék. Ugyanis nyáron egyre gyakrabban találkozhatunk közösségi oldalakon olyan fotókkal, amelyek emberek széna vállákra, vagy éppen szalmabálákra másznak fel egy-egy látványos kép kedvéért, mert elsőre ártatlanak tűnhet, ez nem csak veszélyes, hanem bizony komoly károkat is okozhat a gazdáknak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Veszprém vármegyei szervezete bizony, ha egy ilyen bála megmozdul, vagy legalul súlyos, akár életveszélyes sérülést is okozhat. Egy gyerekkoromban nekem is van példa, az a sérülés történt, hogy a szalmabála gazdája utolért, amikor hát rongáltak a szalmabálát, és igen megpobozott, úgyhogy ez volt. Halanda bácsi, hát neki már csak oda nem tudok gratulálni ehhez, nyilván igaza volt. A posztban kifejtették, a bálák nem díszlettek, hanem a gazdák egész éves munkájának bizony kemény munkájának az eredményei. Egyetlen megrongált bála is több tízezer forintos veszteséget jelent. Ezek a hasznos állatok, mint a szarvasmarhák téli takarmányával, almazásával használják, almazására használják a szalmabálákat, azt tanácsolják a szakemberek egy jó potó elkészítető bálák mellett is, anélkül, hogy fölmásznak meg, vagy éppen kárt okoznánk. A szalmabála egyébként nagyon jól hőszigetel, egy 22 éves fiú például házat is épített belőle, és igazából egyébként házat teszem, hogy az mit szól az az ember, aki a szalmabálára fölmászik és fotózkodik, hogy most kimenne a gazda, és akkor ugyanúgy a fotónak az autójára fölmászik, ugyanúgy és fényképezkedik. Szerintem ő sem lenne boldog. Nem beszélve arról egyébként, hogy ezek a szalmabálák, hogy ennek a szénabálák is, tulajdonképpen azért vannak összerek, hogy kimenjen belőlük, hogy csapadjuk, hogy ne legyenek penészesek, dósak. Viszont így tűzveszélyesebbik, elég egy eldolgott kik, vagy egy eldobott akár dupa, vagy valami hasonló dolog, és nagy tűz lehet belőle, vagy majd nem csak nagy kár, de életveszélyes lehet belőle. Tessék a szalmabálákra vigyázni, ne tessék rájuk fölmászni, még akkor sem, úgyhogy a gyerekek ezt bizony többször megtettük.

mindenkinek mondanám, hogy a Super DJ Redben a Boriskát halljátok. Házi úrnak kellemes szédomot kívánok. Van itt üzenet Csacsa barátom számára, aki most érkezett meg Budapestre, fordítok fordítani, aki most érkezett meg Budapestre, jó kis hajtós magyar zenét szeretné megköszönni, minden természetesen köszönöm szépen, Házi úr, már is érkezik valami kellemes ide való dolog, köszönöm, hogy velünk vagytok, kedves házi mester, és persze Csacsa úrnak is, jó a megérkedés Budapestre, remélem a dugókat elkerültétek.

Szóval a magyar szöveget most nem garantálom nektek, viszont az előadó magyar fülbit Lacika érkezik, akivel én egyetlen egy napon születtem, csak egy pár évvel később. Úgyhogy a magyarországi fülbit érkezik a Leppa Santa csacsáiknak, remélem, hogy is tetszeni fog.

Ha Gabi nem maradt volna az üzenetről, akkor szélek csak zanzás, itt van Ádám írja. Nem kell idegeskedni, minden nagyon rendben lesz, szerelmem, hiszen én Nagy Gabriellának, említettem, Nagy Gabriella nagyon örül a névvel élve. Ezt írja Ádám egyrészt a szellemi vallomásnak, és pedig azt, hogy nyugodtan, nyugalomban lehet lenni. Nem lesz semmi baj, ér a Ferenci Ádám úr, és a Nagy Gabriella. Csókoltatunk mindannyiatokat, jó és olyan fognak, és kellemes szép délután kívánok. Sokat írtok a bulival kapcsolatosan, érdemes nézni a rádió honlapját, illetve a Facebook oldalunkat, ott mindenféle információt megtaláltok. Nem térnék erre ki bővebben. De arra gondoltam, ha már nem tudok veletek lenni, 16 órától 1 órán keresztül nem jön senki, akkor 60 percben azért nagyjából megmutatom, mit is játszanék, ha most a hétvégén ott lennék. És hogyha ilyen játszhatnék természetesen. Talán egy kicsi ízelítőt kaptok arra, hogy majd legközelebb tudok lenni, akkor az milyen lesz. Mondom még egyszer, csak akkor, hogyha 16 órától senki nem jön adásba.

Na, én a felkeltés information. Tudatok kell, hogy komoly bírságot kaphatnak a kertes házak lakói, ha nem figyelnek oda néhány alapszabályra a medence használatkor. Hát bizony a kertes házak udalán egyre gyakrabban találkozhatunk kisebb-nagyobb medencékkel, amelyek a nyári hőségben igazi felüdülést nyújtanak. A medence víz viszont szabályozott, ugyanis bizonyos esetekben szennyvíznek is minősül, amelynek kezelése külön előírásokat igényel, és szabálytalanságok nem csak környezetvédelmi problémákat, hanem ugye jelentős anyagi terheket is okozhatnak. A használat során például a víznek előre szerve anyagok és egyéb szennyeződések is rontják a víz minőségét, így annak szabálytalan elvezetése vízszennyezést okozhat, ne csináljátok ezt, igen, de nagyon igaz egyébként, hogy teljesen egyet kell értsek. Hasonlóan tilos a víz engedély nélküli közcsatorna bevezetése, ami 500 000 forintos kötbért is eredményezhet, itt nyilván itt a fizetési dolgokat akarják előtérbe helyezni. A szolgáltató 5 évre visszamenőleg kiszámlázhatja a csatornadíjat és vízterhelési díjat is, vagy talajterhelési szokták mondani leginkább. Az 50 köbméternél nagyobb medencék esetében egyébként további szabályok érvényesek. Az ürítés előtt például legalább egy héttel meg kell szüntetni a vegyszeres kezelést, és az ürítés intenzitása nem haladhatja meg a 100 liter per percet. Ugye ezt köbliterben is lehet számolni. A medencék feltöltésére vonatkozóan is viszont szigorúbb szabályok vannak érvényben, talán sokan nem tudják. Például locsolásra alkalmas csőből nem lehet egyébként, mellékvízmérőről nem lehet feltölteni a medencét, vízkorlátozás idején pedig a medence feltöltése szintén tilos, és akár 50 000 forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után, amelynek mértéke persze helyi szabályozástól függ, ami megbonyolítja a helyzetet, mert ez eltérő önkormányzatonként. Ennek helyreállítása egyébként, hogyha a berendezés működésének leállását vezethet, a környezetszennyezést is okozhat például. Na, egyébként meg nagyon nagy részre egyetértek, nyilván az egyéb ilyen hogy tudták ezt mondani? Vízkorlátozással annyira azért nem, hiszen hogyha tényleg rendesen van fizetve, és minden szabályt betartasz, akkor tulajdonképpen neked jogod van ahhoz, hogy medencét használ, és azért elég nehezen azt mondani a kisgyerekednek, hogy nem mehetsz a medencébe, mert Szakáros bácsi megtiltotta. Jó fűcsét mindenkinek, nem jöttük a folytatásban, de az egy 16-tól ég, és hogy nem eszem csenki, akkor egy kicsit megmutatom, milyen az a hajnali szett, amit én azt elképzelnék. Jakab házán, meglátjuk itt a folytatásban közben élni, az a műzikkel és a konserondal. Elizd a Mr. Rockstar!

Sziasztok, köszönöm a kedves szavakat, egyébként én tündérbogarak vagytok, én csak a kínálának is szépen, hogy kívánok, én csak eléti pipa, itt vagyok, ám csak nem tudtam írni. Szívből után kívánok mindenkinek, puccsik a Encsike, sziasztok, kedves Encsike, remélem ott nem esik most hirtelen nyilván, hogy a furcsa idő lett, még az esőben nagyon kell, szóval ambivalens érzéseim vannak. Itt a velünk Szatmári Erika és a hallgatók között üdvözöletem őt, kis puccsos képeket látok itt a képben. Szabolis nagyon jól, hogy nem tudok beszélni. Szabolis nagyon jól nyomod, csodás délután kívánok mindenkinek. Holnap indul a buli. Puszi mindenkinek, Erika és Tipcsi. Erika és Tipcsi, jó bulit nektek, természetesen lélekben veletek leszek. És köszönöm szépen a kedves szavakat.

Ádámék mutattak nekem valami halnak látszó halat. Kb. Akkor halat látok itt, mint a Hemingway-nél. Még nem lesz jó vége a történetnek, hogy öreg halát és a tenger. Hát igen, szép egy állat az a hal. Én még nem eszem a halat, de nagyon szép, úgyhogy üzenet Ádámtól, Tibornak. Holnap mi is megyünk, de csak este fogunk megérkezni. Egy kérdés, viszitek a halat is? Na!

keresztül, 21 órán keresztül nagyon elképzett szett. Ha már nem lehetek veletek a hétvégén, hiszen kunk érkezik még, hiszen nem vagyunk a második kórában. Clap your hands!

Természetesen nem késő felköszönteni a lenkéket a névnapjukon. Nagyon boldog lenkét kívánok minden lenkének. A lenkén a Helena és Magdalena német szerzője magyarító fordítása. Nekem is a lenke ismerősöm, nagyon csókoltatom. Aztán kérem szépen, másodlagos névnapunk Anda, Dalibor, Ila Laborc, Libor, Polina, Apollinár, Apollinára, Rázsony, Romola, Polla, Apollónia névnap is van ma. Holnap pedig a fantasztikus Kingát és Kincsők ünnepük a rénységes névnapjukat. Boldog névnapot nekik is előre. A születésnapot is mondanám Szűcse napcsira. Mindenkinek nagyon boldog szülnapot kívánok.

Ez még? Most egy állásból közben fontottam magamnak egy finom szabi bort. És ezt megtevékenykedtem egyébként, dugóhúzó valami egyébként, nem nagyon használom, és az egész világ bornyító szokták mondani, de kaptam névre szóló bornyitót, ez milyen durva. Úgy hívják a bornyitót, mint engem durván. Nem, de mindjárt is tudjuk ezt használni. És akkor használom fel szabban, amit én nagyjából, hogy elképzelnek, és majd hasonló teszel is fogok játszani nektek. Egy kis SDR találkozón.

Egy-két dátumot a múltban, 100 éve Foxley megvásárolta a Moviton hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni ugye a filmre. 536 éve enapon trónra lépett harmadik András magyar király, ugye vele halt ki az Árpád-ház. 197 éve William Burr szabadalmaztatta a tipográfot, ugye ez az első írógépnek úgymond az elődje volt. Nagyon nagy lépés volt az iparban ez. 177 éve szült a Zicsi Géza, a zeneszerző, színműírő, belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás főrendiházi tag volt egyben. Ródi Sándor író, akinek a nevről rendezett utcában a rádióban 163 éve született. 156 éve született Csónaki Jenő, földrajztudós. 137 éve született Wittmann Viktor, gépészmérnök. 123 éve eladta legelső autóját a Ford Motor Company. Igen, Fordot, mit Trabantot. 112 éve ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához, Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása, mert ugye így robbant ki Szarajevó után az első világháború, és 97 éve Olaszországban a fasiszta kormány betiltotta az idegen szavak használatát, nem normálisak voltak, Mussoliniék természetesen. Na hál' Isten már nincs így, viszont jön egy kis Bondis Billy Lady Gagával.

Utána bele is csapok akkor a közepébe a dolgoknak. Tudom, még én reményem szerint némi menetelés várható. Taposás?

0: nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Köszönöm, hogy kicsit több mint 60 perc. Kivételesen most a mixelésre, nem a tematikáról szóló dolgokkal. Egy kicsit előre mozogni azt, ami majd a hétvégén várható.

beintrózunk az elején bizony. És akkor szépen elindulunk. Vagy mondani szoktam, ritmus, mint a szívverés.

érdekes nem a valóság. Nem tudsz, hogy milyen szép. Kedvenc horrorfilmből. Tessék lassan megindulni.

0: rosszra támadsz! És nem akarsz visszaaludni?
1: Szóval nem tudsz aludni?
2: De tudok, csak...
1: Nem akarok.
2: Csak épp nem akarok.
1: Jól van, Dean, figyelj most.

keredzés, és nagyon jól hozom a négyegyedet szigorúan. Taposni, gimnasztikázni. Vagy pedig minden más jelentésre is, amire most nem térnék ki bővebben. Na figyelj!

Egyik pipésre szólnám! Én nagyon picit a hagytuk továbbal is, közben miniszteri dicséret a kerítésésen bőrűsz, ami barátom állt az Otellóból, a fantasztikus, nagyon finom. Nagyon szépen köszönöm az ajándékot, és köszönöm szépen, hogy itt most részesülhetek belőle, egy dicséket adtak nektek. Remélem,

két tracklist legyen kell. Egy timecode. Egy sampler. Egy kor káoszpad.

Mindenkinek jár egy esély! Ez a pozitív élet szemlélet, hölgyek, urak! Még akarom hatalmas fotbolizok, köszönöm, hogy vagy nekünk! Szia, Karesz, köszönöm, hogy tetszik a zene! El is évedek még hozzá, gonoszabbik én nem! Nem a nencsike! Jó edzést! És jön az ének! Ermin Hermin!

Bűnt a szabadság! Ezek a szíve, ezek az eléken nőttem fele bizony. Hajnal háromkor a Volt Partikon, vagy a Koló Aftelen. Az előbb, én is adagolgattam az adagot, a másokon pedig hallgattam, miket itt csinálnak. András barátom még.

mindenkinek jár a lába. Ülve a Google vasillámot, tök mindegy. Amelynek, hogy mozzanjunk. Move your feet. Move on the sound. Emulating Unforgettable. This is Super DJ Radio for you.

kis exit ez. Emlékeztek? Lenne régi hallgatóim.

0: punch him in the face.
1: Mindig mosolygó óriás! Nagyon kedves barátunk! Steve Jones-ba folytatják, hogy ez a punch him!
0: I'd like to punch him in the face.

Na, figyelj a ritmus hozzá! Ezt a most táncot, ha látnátok, már csak a név kell hozzá, hogy megvalósuljon. Mosógép figurában. Nem esetek fogad pedig Boriska egészen 17 óráig.

Gábornak is kellemes szívdobot kívánok. Várnak már a kapjukat, 17 órától meg is kapod a lehetőséget utazás előtti pillanatokban, még a napon. Na, menjünk tovább!

0: muszáj.
1: Tese! Na, tese minden!
2: Szoktam mondani, amikor a szőr áll a kezemen, nem vagy túl szőrös, akkor azon a rendben van. Nekem rendben van!

tudod, hogy Kalecnak is rengeteg emlék van ilyenről. A fiatalságkor. Örökké fiatalok maradunk bizony. És még mindig van.

Sokan Tiesto közük a dalt pedig. Ő is csak egy zenészet készített belőle. Ember az énekes. Beautiful Things.

ide. Az egyik legszebb és leggyönyörűbb József Attila vers. Úgy emlékeztek.

ritmus, semmi lankadás. És mert így szól jól, legalábbis reményem szerint. Pici gitárral. Az előadó két darab dalt írt összesen, ez volt az egyik.

De majd a végén, és csak Kukori bácsi kedvéért, mert még ezt nem tudja, hogy az ő kedvéért lesz, vagy van. Lépj meg egy animad! Bencsik Tamara! Aki van, ahogy itt, az itteni menedzsereknek nem kellett a fantasztikus zenében, hangjával, aztán Németországban pedig sztár lett. Persze Animal és Aiden néven ismerjétek őket.

Berold az pedig, azért jutott eszembe, mert a hétvégén ezt a dalt kértek, és én sem ismertem. Miközben a gyerekeknek sok szeretett, és ezek készültek egy formációval erre. A Samson Chicken Song lesz, Kukori úr figyeljél. És ezek után pedig meg is kapjátok a Kapirgál Ólát.

Köszönöm szépen a figyelmet, ezt csak hallgassátok meg tőlem. És jó műsort kívánok Kukorúnak, nektek pedig jó hallgatózást. Egyik üldem a dalhatóhasson sok szeretettel. Óriási nagy kitöréssel, helyegújjával, örömmel. Sziasztok!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Super DJ Radio 2026 július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Hát csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Hát nagyon nehéz lesz, mert hallgattam kedves kollégámat, Boriszkámat, már amikor tudtam, de nagyon sokat kedveskedett, és köszönöm néki. Kívánok neked nagyon jó pihenést, és tényleg élveztem a műsorodat. Várunk vissza, és hát sajnálom, hogy így alakultatok a dolgok, de majd előbb-utóbb lesz ismerettség bővebben. És még egyszer, Boriszka, köszönöm szépen a fergeteges több mint három órás műsorodat. Aranyos vagy, köszönjük szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkú malasztúr, ez pedig már a Worlds, hisz tudjátok, csodálatos a világ. És ne tegyük tönkre, hanem vigyázunk rá, hisz unokáinknak nagy-nagy szükség van rá. A többit majd szóban. Köszönöm, hogy itt vagytok, jó pülelés mindenkinek. És hát igen, a Kapir Gála udvarban vannak kizék, úgy el vagyok havazva így nyáron, de tudjátok, ilyenkor könnyebb, kellemesebb a havat lapátolni,

is csak jelzem a holnap kezdődő Super DJ Rádió közönség találkozóra bal kapcsolatban, hogy last minute-ra nem nagyon van lehetőség, mert szerintem nagyon tele leszünk. Tehát azért próbálkozzatok. Csak a családnak, szevasztok, szuperek! Bulizunk egy jót, így. Milyen napom? Csütörtökön délután. És már is egy kis promó után megyünk tovább csodálatos hanggal, Vince Lilla hangával, és szóljon már a Napoleon Boulevard. Ugye eljönnek a repülők, hát repülő is lesz a Super DJ Rádió találkozón.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: És itt van velünk az Izsa család. Szép délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Izsa család jelen már váltunk. Csodásan szép délutánt kívánunk mindenkinek. Ugyanezt kívánom néktek is, kedves Izsa család. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést. Halihó, szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsikat továbbra is jelen, fitten, frissen, üdén, gyönyörű szép délután kívánok neked is, minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást. Ahogy hallottam, a Boriszka adása végén kicsit elszabadultak az indulatok a Baromfi udvarban, remélem rendet tettél. Hát igen, igen, puszcsika, Encsike. Köszönöm szépen a szép szavakat és csodálatos fülelést kívánok néked is, mind

ők voltak a Napoleon Vincelilla vezényletével. A következő dal a Zuppótól szól majd. És hát itt van velünk a Viberen kedves Mazsi is. Szép délutánt és jó adást kívánok neked, Kukari bácsi, mindenkinek kellemes fülelést. Köszönjük, kedves Mazsi. Viszont kívánjunk, és már kedves Encsike írta, hogy nagy-nagy puszi kedves Mazsinak, mert hogy biztos, hogy itt van, hát át is adtam az üzenetet, és itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsoca, Hali Kukori bácsi, hát szervusz Zsoca, hát mostanában elmaradnak a finom ételekről való írásai, de hát nagyon szomorú vagyok, hát milyen dolog ez? Jó fülelést, érezd jól magadat? Hát gyáva vagyok, na hát ez van, ez az UFO!

És már is viszont puszi van Mazsito Rencsikének. Hát cup-cup átadtam. És hát igen, hát mint említettem, vagy ha nem, hát el vagyok havazva elég rendesen. Ma már negyedszer álltam neki borotválkozni. És még mindig nem sikerült, ugyanis a bal lábamat megtámadta egy szúnyog. A jobb lábamon drága kicsi kutyám, Szuzika nyalogatta, és próbáljatok meg így borotválkozni. Hát nem jön össze. Nem baj, majd folytköp, de hát nem baj. A papucsom már be van készítve, mivel hogy az Görögország óta benne van a táskában, szóval az már benne van. Azt tudni, én is a szaktém sorban.

És már is külföldi vizekre evezünk esmét, kedves hallgatóim, szóljon majd a Black Blood és a Carrie, Carrie, oh yeah!

Az az igazság, hogy ezt a dalt nagyon sok évig kerestem, mert anno 70-es évek végén, 80-as évek elején egy pinceklubban garázdálkodtam. Nagyon-nagyon fiatal voltam még, szó szerint, és hát a nagyok közé beférkőztem, és hát ez a zene ment. Bizony-bizony Orsós Magnóról, de megtaláltam, hála jó égnek. Hát tudjátok, Kukori bácsi emléket ébreszt a Super DJ rádióval.

se, annó ez nem volt ilyen ritmusos, mert hát ez modernizálva van már elég rendesen ez a dal, de a feelinge ugyanúgy megvan, és szerintem a javára változott. De lehet, hogy azért, mert változunk mi is,

És megérkezett a Viberre Mihálovics József is. Szia Gábor, szervusz kedves József, örülök, hogy végre itt vagy. Hát igen, igen. A következő dal Zséda és Kökény Attila előadásában lesz, a címe pedig Hello! Hello fiatalok, mi van veletek? Semmi, ahogy Surci, DJ Surci mondaná.

0: A globális tehetségkutató megérkezett Magyarországra.
1: Super DJ Rádió. Neked zenél.
2: Hát igen, és jöjjön a La Bamba Safri Duo előadásában itt a Super DJ Rádióban.

Na és hölgyeim és uraim, Házi is megérkezett a Viberre. Üdv a hallgatóknak, szép napot, Kokasák úr. Már csak egy nap, és mindannyian fuldokolni fogunk a nevetés és jókedv hullámaitól. És ahogy ígérted, lesz állat csibogató is. Hát persze, hát elég nagy vagyok, nem? Nagy állat. Üdvözöllek, kedves Házi, jó fülelést! És maradjon meg ez a jó kedv a holnapra, holnap utánra, és azutánra, és minden kedves Super DJ rádió hallgató legyen jókedvű. A vidámsága fontos ebben a rohanó világban.

Most egy kis... Ja, a négyes vágányra érkezik a Tucker, és a Rámájá! Nem, először a Magna Cum Laude!

pontos információt nem tudok, de mikor megjelent ez a dal, és nagyon nagy sláger volt abban az években, első éveiben, akkor mi pont a gyermekeimmel, családdal voltunk Mohácson a búsoljáráson, jó hideg volt, és ez a dal ment, és hát egyből fölmelegedtünk, mikor ezt a dalt hallottuk, és hát ennyit számít, hogyha egy kellemes dallam csendül a füledben, akkor

Bizony, bizony, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, és hát egy kérést kaptam a kedves házétól. Csacsa barátom számára küldenék egy általad biztosított zenei számot. Kicsit felpörögjön, üzenem neki. Hát, Csacsa, figyelj! Érkezik a Tucker és a Ramaya! Ha erre nem pöröksz fel, akkor semmire se. Akkor feladom.

Ó, igen, azt megnézném. Igen, igen, erre a darral lehet elég rendesen. Jó van, már mekkorák a cselek. Hát jó itt vágyat.

Szóval kedves csacsa, akkor jöjjön az orától, arra biztos felfog. Ugye, hogy ugye? Kedves házi, szólj már valamit!

És a Viberre megérkezett kedves Karesz is. Kellemes szép délutánt, jó hallgatózást mindenkinek. Ugyanezt kívánom én is neked, kedves Karesz. Remélem nem úton vagy, vagy ha igen, akkor vigyázz a tepsi épségére, és sima aszfaltot kívánok. És tudod, mindenkit hazavárnak. Ugyanis, ha jól tudom, Karesz, akkor buszvezető.

Tehát azokat az őrült pillanatokat majd megismerhetitek. Már aki olyan szerencsés lesz, és ott lesz. Aki nem, az így járt.

köszönöm szépen, kedves Bazi. Hát biztos, hogy jól fogom. Hát ennyi kedves hallgatóval megismerkedhetek. Ez már erre fantasztikus dolog. És a jó kedvem biztos vagyok benne, hogy nem lesz hiány, és szuper társaság lesz. Hát sajnálom, hogy én nem jössz, de ami késik, az nem múlik, ugye?

és már is ismét külföldi vizekre vezünk, a zumba előadása lesz, obladi, oblada. És hát közben írt Házé is, csak egy kicsit figyelmetlen voltam, hát így már stabil a csacsa, de jön velünk, és ez igazán faca. Jó megrímelted, gratulálok!

kiderült, hogy szegény Mihalovics József fogászatra megy. Hát remélem nincs nagy baj, de mint írja, annyira nincsen, csak most arra kapott időpontot. Hát kitartást kívánok. De jobb lesz utána, hidd el. Ugye megérted?

bántad meg, és már is külföldre megyünk. Kedves hallgatóim, a Marhadzsa előadása következik itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsit kell kibírnotok egészen 19 óráig.

Csókolom, kedves Szabados Melinda, csodálatosan szép napot, ne olyan esőset, zivatarosat, jegeset, mint ami van. Kellemes fülelést kívánok, és remélem már gyógyulgatsz.

írja, hogy náluk is dörög az ég, és esik az eső, de így, ahogy írja, kell az eső. És megyünk egy kis promóval tovább, és utána szóljon.

0: Szeretettel köszöntek kedves Hugicsám, Ildikó, aki hajas. Valamilyen úton úton módon légy szíves, jelezd, hogyha hallgatsz, mert hát mondjuk füstjelekkel is jó, vagy bármivel. Ölelésem, jó fülelést.
1: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
0: Mert nyár van, ezért szól az UFO.

És kinek örömére, kinek bántára már csak egy órát kell kibírnotok velem. Addig is nagyon jó fülelést kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak.

Hát igen, igen, és végre megérkezett kedves Laci bácsi is. Hát örülök, hogy végre itt vagy. Hát igen, tudom, a munka, mindig a munka. De most már rejtőzzél, pihenjél, és írjad, hogy mi lesz a menü.

nem is törődkedve sokan vagyunk ebben, hogy akkor még kósza gondolatunk sem voltak 1963-ban.

Kedves Krupa József Főcsi, az a helyzet, hogy nem kell kapkodni, nincs értelme. Nekem még egyedül csak a papucsom van bent a táskában, de az is azért, mert még Görögország után nem vettem ki belőle. És úgy el vagyok havazva, mint annak a kutya fája, nem is tudom. Lehet, hogy vonat lesz belőle.

Szervusz, kedves barátom, Robi, megérkeztél, te is remélem már otthon vagy, és segítesz drága párodnak, a hugicámnak, csak a családnak. Remélem finom volt a rántott Zsuzsika, kedves öcsi. Most pedig hazai vizekre elvezünk, kedves hallgatóim, és Zsida fog szólni.

Persze, milyen jó, hogy megjött Laci bácsi, már be is szólt. Azt mondja, elég a papucsát, te pörköltnek jó lesz. Egyébként Laci bácsi a tegnapi lecsót melegíti.

Hát az a helyzet, Robi, én most ebben nem voltam benne, szóval ne több számba tessék beszélni. De egyébként igaza van, öcsinek! Jaj!

És ezután egy olyan dal következik, amit születésnaposnak szoktak leadni, legalábbis én ezt megteszem. Mert ugyanis kedves Hugicám kerek évfordulójú születésnapját tartotta közelmúltban, és hát én nekem sajnos nem volt alkalmam felköszönteni még így, hát olyan szépen nem tudom, mint mikor élőben danoláztak neki a fiúk, hát igen, én azért olyan szépen nem tudok danolászni, mint ahogy ők danolázhattak, na ezt jól megaszontam, de nem baj. Kedves Hugicám, Ildikó, aki hajas, még ugyanennyit kívánok, hisz a 20-at töltötted be, de még a háromszorosát gondoltam a 20-nak, hogy még legalább annyit egészségben, boldogságban, szeretetben fogad szeretettel tőlem ezt a kis dalt. Boldog születésnap!

És boldog születésnapot, kedves Ugicám! Jó egészségben, boldogságban és szeretetben, és már is szóljon.

0: Most már is megkaptam Laci bácsitól, hogy kérjek időpontot a logopédusomtól és a magyar tanáromtól. Köszönöm szépen, hasonló jókat neked is, hogy kelljél holnap hajnalban. De most hazai vizekre elvezünk, Zalatnai Saci következik. A dal címe: Mindig kell egy barát, bizony, bizony.
1: Taxi!
2: Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát.
0: Hála a jó égnek, nagyon sok van.

Sencsike, ezt el ne árud véletlenül se DJ Simonnak, meg DJ Schulcinak, mert akkor másfajta pörköltet csinálnak belőlem. Holnap, jaj. De köszönöm szépen, aranyos vagy. Nagy ölelésem.

bezzeg ház, én meg csak úgy egyszerűen kiröhögött. Jó van, holnap találkozunk. Én figyelek mindent.

hajrá, Honvéd tér, annak idején Néphadsereg tér, bizony, bizony! Mi az, hogy szabadság tér, Laci bácsi? Mesélj!

De ezt tudom, te nem értheted, mert te csak ismerkedtél a labdával. Nem tudod, mi az a szakkifejezés, labdarúgás, jól? Pedig szőkével álmodtam, aztán jött a barna, melírozott, a panírozott, ja meg a vörös. Varga Viktor!

Kitartás, kedves Mihalovics József, és ha előbb nem is, de holnap találkozunk. Várom már nagyon, és kitartást a fogászaton.

megérkezett a Viberre, kedves Rumi György, Hali-Hali Szarvas jelen, már alig van a centiből, holnap indul a buli, hát bizony-bizony, várunk szeretettel, és hát buli lesz rendesen. Kedves György, jó fülelést! Hajrá, Szarvas!

Köszönöm szépen, kedves Mazsi! Aranyos vagy. De ez így van egyébként. Köszönöm. Most pedig egy csodálatos musicalből, egy csodálatos betétdal következik. A musical címe Valahol Európában. A zenét pedig úgyis megismeritek.

Hát ugye mi csodálatos volt, kedves hallgatóim, és hát a holnapi napra készülődvén csak üzenem, kedves hallgatók, aki jön a Super DJ Rádió találkozóra, napolajat ne feledjétek el, erről az UFO is énekel.

És megérkezett a végére, kedves jamaikai Nandi, hát szervusz, üdvözöllek, örülök, hogy ideértél. Kellemes fülelést még erre maradék időre. Szeretettel köszönti jamaikai Nandi a szupereket. Mi is üdvözlünk téged.

Na, kedves Tándi, ezért kell vigyázni a tepsi épségére. Szólni kellett volna asszonykának, hogy kenjen be. És már is megyünk tovább külföldre. Szóljon a Vaya con Dios!

Majdnem úgy olvastam, hogy Pakisztánba vagy, Nani. De jó, rájöttem, ez Horvátország. Pakisztán.

egyet. Hát igen, minden az anyagi múlik. Monte Cucuri megmondta. Ni na na na. Hát kedves hallgatóim, elérkezett a búcsúzó dalom, az lesz a következő, a szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek, elmegyek. Hát kedves hallgatói, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Legyen csodálatos a hétvégétek, aki nyaralni van, az nyaraljon, aki bulizni jön, az bulizzon. Várok mindenkit szeretettel, várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a hétvégén lévő Super DJ találkozón, Jakab Szálláson, remélem minél többen ott lesztek, minél többetekkel megismerkedhetem, biztos vagyok benne, hogy jó buli lesz. Vigyázzatok magatokra és egymásra, aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtaparkú malasztúr. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádió találkozót. Super DJ Rádió, na jó van. Nekem most már kellene kicsikét pihenni, de nehezen fog összejönni, mert még pakolni kell.

0: Szervusz Csillagottó, szervusz Encsike, szervusz Mazsi, szervusz Jamaikai Nándi, kellemes nyaralást Orvásztországban, csak a családnak. Vigyázzatok magatokra, és kellemes hétvégét. Sziasztok!
1: Ablakodba küldtem egy kis csillagot.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenéd.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. It is 90s, 2000s music radio.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
4: Igen.
1: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Touche.
1: All aboard the night train.

0: dance nighttime sky.
1: Numero uno.
2: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hi, this is Shakira.
2: Lego.
3: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
1: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
4: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.